Jónapot kívánunk, kedves hallgatóink, a Szeletek a török világból című műsorunk újabb epizódjával jelentkezünk. A mai témánk a török irodalom felvilágosodásának és feltámadásának költője, Szezai Karakocs. Most dr. Cemil Doğaç İpek értékelését közvetítjük a témában. A török irodalomban egyes költők irányt mutatnak egy nemzet ön megismerési törekvésének, Szezai Karakocs az egyik legkiemelkedőbb alakja ezen törekvéseknek a török nyelv kifejezési lehetőségét bővítő versével és a civilizációról alkotott gondolataival. A művében az ember belső világa és a társadalom jövője összekapcsolódik. A szerelem, a halál és a hit kérdéseit a történelemmel szemben érzett felelősséggel együtt vesz egy kézbe, Karakocs olvasása egyet jelent Türkiye kulturális örökségének újra gondolásával. Szezai Karakocs, aki 1933-ban született Diyarbakır-Ergani járásában, nagyszerű költő és gondolkodó, akivel Anatólia egy gyökerekkel rendelkező kulturális vidéke megajándékozta a török irodalmat. Az általános iskolát Ergániban, a középiskolát Marasban, a gimnáziumot pedig Gaziantep-ben végezte. A Necip Fazıl Kısakörek nagy kelet körével képített kapcsolata meghatározó volt szellemi világának fejlődésében, érdeklődéssel fordult Mehmet Akif társadalmi felelősség vállalási koncepciója felé. Yunus Szemlés Mevlana szellemi öröksége felé orientálódott. Az egy személyiségekről írt művei azt mutatják, hogy figyelmesen tanulmányozta a hagyományt. Karakocs saját korának kérdései között értékelte az örökölt tudást és ezzel egyedi gondolat és művészeti utat nyitott. A török költészetben elfoglalt helye különösen a második új irányzat összefüggésében jelentős, szokatlan képeivel, asszociációival és nyelvi újításaival e költészeti mozgalom erőteljes alakjai között tartják számon. Ugyanakkor költészetének két béle és egzisztenciális alakjai egyediek. Soraiban a látható világon túlmutató értelemkeresés jelenik meg a modern ember magáját, a halállal szembeni szorongását és az Isten felé fordulást sajátos költői nyelven fogalmazza meg. Az első verses kötete az öböl. 1959-ben jelent meg a nyelki ütőér, a 40 óra hizirral, a Taha könyve, a Rózsa jó híre és a Leyla ile Mecnun költői világának terjedelmét jól példázó főbb művei. A széles olvosó közönség emlékezetébe vésődött Monna Rosa, pedig a költő érzelem koncentráló erejének ismert példája. E műveket együtt olvasva olyan költővel találkozunk, aki a személyes érzésektől a civilizációs kérdésekig ívelő témákat dolgoz fel. Karakocs egyik legértékesebb filmmája a török irodalomban a hagyomány és az újítás között megteremtett élő kapcsolat. A 40 óra hiszira című művében a múltból fakadó hét béli és kulturális elemek kortárs elbeszélés módot kapták. A Leyla ile Mecnunban irodalmunk gyökerekkel rendelkező szerelmi története nyer új értelmezést.
Esa mek gözelliği deyiş egir telmüen, ost üzeneti samun kıra. Atörüv nev ki peşvarı huçoya tört inemmi bö devla kuzva uy müveket gozon litre. Zirodan mi me guyulaş, me gerü şeytete o kulturaliş emli gezet hez füzüdü, köteli geyinket. Azer ki timü verşu asmutat yemek, mekin tut, o minden abilet bö, kirdi şöket mek fugalmaz ne. Ekas, hiç gözün apinak tünü reyse, o germekek bir son şarkarı, şu loku körnzetüng, emberes mi tu voltaru valu kundu kodash rahib. Akül temin tebbül o sempunt bol olvaşva, ostişume gire setyük, hud erkölçü felelöşi gəyər, karako şükerine kuça aban reylik, hud gondola teyit az olvaşu elmeyi ben minyomot hocu kipeke kipeş ədətni. O kötü irodan mere itfalik nivan valu va. Ra bir bennün katarı hudma semen nisünk o mek soku tergökra. La tatu vatesi o minden nabilet ben isrevitlenül efogodud vesiyeket. İg valika kötü iset o zemberiş környezete figelmeş megirtişinek egik utya va. Gondolko dersana közé pontja van a feltámadás fogalma áll, karakocs úgy képzel el az iszámvilág honyadlásának leküzdését, hogy az ember újra kapcsolódik hétbeli és erkölcsi forrásaihoz. A lélek feltámadása, az iszám feltámadása és a feltámadás nemzetékének hitvallása című művében e keresés különböző dimenzióit dolgozza fel. A feltámadás az ember önvizsgálatával kezdődő, a kultúrára és a társadalmi életre kiterjedő megújulási gondolat. Ebben a gondolkodásmódban a civilizáció jövője szorosan összefügg az azt elítető ember nevelésével. Ebben a keretben Karakocs nagy felelősséget hárít az ifjúságra. Civilizáció felfogását a mai kor szempontjából értelmezve arra következtetésre juthatunk, hogy megerősítendő az oktatás és a kultúra közötti kapocs. Egy társadalom csak akkor tekinthet magabiztosan a jövőbe, ha a felnövekvő nemzedékek megértik a világot, és tudatosan hordozzák saját értékeiket. Karakocs művei termékein alapot biztosítanak az e felelősségeről való gondolkodáshoz. Az 1960-ban indított Feltámadás című folyóirat a fontos találkozási ponttá vált, ahol gondolatai visszhangra találtak az irodalmi életben. A megszakításokkal 1992-ig megjelenő lap oldalain olyan nevek kaptak helyet, mint Rasim Özdenören, Cahiz Zarifoğlu, Erdem Bayazıt és Nuri Baktil. A folyóiratban a klasszikus oszmán török költészetből és szófi szövegekből vett példák mellett nyugati szerzők műveiből készült fordítások is megjelentek. Ez a választás azt mutatja, hogy Karakocs követte a világ irodalmát. Megközelítéséből levonható fontos tanulság, hogy a kulturális önbizalom komoly olvasás és összehasonlító munkát igényel. A saját örökségét ismerő író hatékonyabb kapcsolatot tud képíteni más kultúrák művével is. A kultúra és a nyelv iránti érzékenység szempontjából Karakocs örökségét kiemelt figyelemmel kell kezelni. Mind nagy mű, amely növeli a török nyelv művészet erejét, gazdagítja a nemzeti kultúránkat. Karakocs iszlám civilizáció alapul vevő gondolatvilága is megérdemli, hogy saját fogalmaim belül értelmezik.

Elmesszük. Karakocs gondolatai a politikai téren is tükröződtek. 1990-ben megalapított két politikai pártot. Cezai Karakocs, aki 2021. november 15-án hunyt el Isztambulban, a Sehzade Pasa mecset kertjében nyugszik, ma az a feladatunk, hogy művének olvasásával és a fiatalokhoz való eljutatásával illessük emlékét. Kedves hallgatóink, dr. Cemil Duacsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották.

Lehetséges egy daganatot kimetszés vagy kiégetés nélkül egyszerűen csak lefagyasztva elpusztítani. Mindezt az emeri segítségével. Ausztrália már most nagyon egyértelmű választ ad erre a kérdésre. Modern világunkban, ahol minden reggel egy új technológiai fejlesztésre ébredünk, ezúttal az orvostudomány területéről érkezett egy reménykeltő hír, amely már most mosolycsalhat az arcunkra. Ma a déli féltekére, Ausztráliába veszik az irányt, hiszen az ország üzembe helyezte a világ első emeri vezéred kriablációs rendszerét, közismert nevén a daganatfagyasztást. Ezt a módszert, amelyen az intervenciós radiológia szakemberei az elmúlt években sikeresen dolgoztak, nem a rákos sejtek kiégetésére vagy kimetszésére, hanem szó szerint azok lefagyasztásával történő elpusztítására fejlesztették ki. Azonban hogyan lehet lefagyasztani egy daganatot? Először is nézzük meg közelebbről ezt a technológiát, és vessünk együtt egy pillantást az újítás hátterére. Az intervenciós radiológiai társaságok és nemzetközi orvosi források szerint a folyamat az orvostudomány és a precíz mérnöki technológia szoros együttműködésén alapul. A műtőben nem ejtenek nagy bemetszéseket. Az orvosok ultrahang vagy számítógépes tomográfia segítségével meghatározzák a daganat helyét. Ezután a bőrön csupán egy apró tűszúrásnyi, nyílást ejtve úgynevezett krioprobákkal, vagyis speciális tűkkel közvetlenül a daganatos szövet közepébe jutnak. A tűkön keresztül argongáz vagy folyékony nitrogént vezetnek be. Amikor a gáznyomása hirtelen lecsökken, a tű végén egy rendkívül hideg, úgynevezett jéggömb alakul ki, amelynek hőmérséklete mínusz 40 és mínusz 140 Celsius fok közé süllyedhet. Amikor a rákos sejtek ki vannak téve ennek a hidegnek, a bennük lévő vízmolekulák kikristályosodnak és a sejthártyák felrepednek. Az ezt követő enyhe felengedési időszakok során a daganat érhálózata károsodik, így megszűnik a tápanyagellátás. Az immunrendszerünk pedig miután elvégezte a feladatát, idővel természetes módon eltakarítja ezt az elhalt szövetet. Most pedig térjünk rá Ausztrália igazán nagy visszhangot kiváltó újítására. Ezt az eljárást immár az emeri készülékekben, emeri képalkotás segítségével is el lehet végezni. Az emeri készülék lehetővé teszi, hogy az eljárás valós időben kövessék a képernyőn. Ez abban segít, hogy a fagyasztás határai a lehető legpontosabbak legyenek, és az egészséges szövetek megmaradjanak. Az orvosok most már sokkal tisztában láthatják a jéggömb határait, így olyan érzékeny területeken is nagyobb biztonsággal dolgozhatnak, mint a gerinc, az idegek, a vesék vagy éppen a máj. A Sydney Liverpool Hospital az egész országban elsőként telepítette egy fejlett emeri vezérelt krioblációs rendszert, és ezt nyilvánosan is bejelentette. Ausztrália az utóbbi időben sokat hallatott magáról ezen a területen. Az egészségügyi hatóságok szerint ez a módszer különösen jó eredményeket hoz a korai stádiumú vese és emlődaganatok, valamint a csont, lágyrész és májdaganatok kezelésében. Azonban mi ennek a technológiának a legnagyobb előnye a hagyományos műtéti eljárásokhoz képest?

szervszöveteket, csak a célpontokban lévő ellenséget pusztítja el. Ráadásul ez a technológia nem csupán Ausztráliára korlátozódik. Ezt a módszert, amely számos globális hatóságtól, köztük az FDA-tól is engedélyt kapott, európai országokban, Svájcban és Türkiyében is sikeresen alkalmazzák. Az orvostudomány világának ez a fagyasztó, ugyanakkor szívünket melengető fejlesztése az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy a jövőben a rák kezelése sokkal fájdalommentesebbé és hozzáférhetőbbé válhat.

Keďže šalgatu inga autoru krádiumu gyornyelvódása melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.